0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Iodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 92 и 1 FM. Классное радио в дорогу.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanostodva. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: 92.1 FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta, a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít, amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
5: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилинку.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, 49-950-es телефонсамот. Тедє холготова валокузашат. 066 78 49 950.
8: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
9: A Munkácsi Mihály Magyar Ház galériája.
10: Mai rovatunkban egy olyan alkotót mutatunk be, akinek munkássága szorosan kapcsolódik Kárpátalja magyar kulturális életéhez. Tóth Lajos 1948. szeptember 9-én született Szürtén. Művészeti tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakiskolában végezte, ahol 1964 és 1967 között 5 szakon tanult. Tanárai Petki Sándor és Berec Vilmos voltak. A diploma megszerzése után közel 10 éven át dekoratőr, tervezőként és kivitelezőként dolgozott különböző vállalatoknál. Később belső építészeti megbízásokat is vállalt, miközben folyamatosan festett. Tóth Lajos neve nem csak a képzőművészet, hanem a művészeti közösségszervezés kapcsán is fontos. 1990-ben Ungváron megalakult a Kárpátaljai Magyar Képzőművészek Révész Imre Társasága, amelynek alapító tagja majd 2003-ig elnöke volt. Műveit Kárpátalján és Magyarországon rendszeresen kiállították, de alkotásaival több külföldi tárlaton is találkozhatott a közönség. A Magyar Művészeti Akadémia életrajzi adatbázisa szerint 2005-ben választották az akadémia tagjai közé. Tóth Lajos 2006. szeptember 28-án hunyt el, életműve a Kárpátaljai Magyar Képzőművészet történetének dokumentált része.
11: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
6: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в 92.1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92,5.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

A mi együttlétünk megáldása és megszentelése Isten nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk örökkévaló Úrunkat, énekeljük a 89. Zsoltár első versét. 89. Zsoltár, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.

Helyeinket elfoglalva 412. dicséretet énekeljük, 412. dicséret első három versét. Így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót!

0: Örömmel hirdetjük a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtt istentisztelet keretében kiszolgáljuk a keresztség sákramentumát. Megkereszteljük Báder Otto és Báder Mónika gyermekét, Báder Esztert. Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való evangélium 28. részében, 18-tól 20-ig terjedő verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljunk helyet! Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! A keresztség sákramentuma mindig arról beszél számunkra, hogy az Isten, a Teremtő, a Mindenható, az Örökkévaló Isten mennyire komolyan veszi az embert. Hogy mennyire fontos számára az életünk. Hisz ha belegondolunk abba, hogy ahogy a Szentírás fogalmaz, hogy az élet 70-80 esztendő, és annak is nagyobb része nyomorúság, akkor a másik oldalát látva, hogy mégis az Isten mennyi örömmel ajándékoz meg bennünket. Hisz amikor egy kis élet belép egy család életébe, akkor azt gondolom, hogy magával hoz olyan örömöket, amit még talán először el sem gondol az ember. De nem csak az anyuka és apuka életébe, hanem a nagyszülők életébe. Sőt, nagyszülők talán még jobban tudnak örülni a megszületett gyermeknek, unokának, mint maguk a szülők, mert azok el vannak foglalva, sok minden kihívásuk van, de az a családi fészek, az a család, akik ott vannak mögöttetek, tehát azok számára valóban örömteli pillanat ez. De van ennél fontosabb, hadd mondjam azt. Fontos a mi örömünk. De sokkal fontosabb az, amit a szereztetésig, az alapige ránk nézve kijelent. Hozzájuk ment Jézus. Így kezdődik. Tudjátok, minden ebből indul ki. Hogy Jézus oda lép, Jézus oda megy. Hogy ez a teremtett világ átélhette azt, hogy Jézus hozzájuk ment, hozzánk jött, hogy bejött ebbe a világba. Minden ebből indul ki, hogy az Isten kezdeményezése az, hogy újra és újra megkeressen, újra és újra megszólítson, újra és újra jelenlétébe lehessünk. És ahogy odalép, csodálatosan fogalmazza meg ez a szereztetési ige azt, hogy az Isten számára mit is jelent anyuka, apuka, gyermek, nagyszülő, barát, rokon, keresztszülő. A szereztetés igében háromszor hangzik el, és hogyha a Szentírásban valami többször hangzik, akkor az azt jelenti, hogy nagyon hangsúlyos. Háromszor hangzik egy szó, minden. Minden hatalom, minden nép és minden nap. Az első tehát az, hogy minden hatalom nekem adatott. És ezt lehet egy kicsit úgy értelmeznünk, hogy hozzájuk megy Jézus, és azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom. Tehát lehetne azt értenünk belőle, hogy mivel övé a minden hatalom, nem kis dolog, hogy mégis közénk jön, mégis hozzánk jön. Övé minden hatalom, minden, és nem tekintette zsákmánynak a maga mennyei dicsőségét otthagyni és belépni ebbe a teremtett világba. Mindent elengedve, mindenlőre mondva, értünk. Értünk. Tehát amikor azt mondja, hogy minden hatalom nekem adatott, akkor talán első lépésben azt hangsúlyozza, hogy vegyük nagyon komolyan, ennek súlya van. Hogy a mindenható Isten minden hatalmában oda léphet hozzánk, és ott van velünk. Aztán a másik elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ebben pedig az van benne, hogy az Isten számára mindannyian fontosak vagyunk. És most fókuszálva, hadd mondjam azt, hogy az Isten arról beszél, hogy a kis Eszter mennyire fontos számára. Ebben a mindenben ő is benne van. Mindannyian benne vagyunk. És a harmadik pedig az, hogy mint egy ígéretként azt mondja, hogy én minden napon veletek leszek, az én számomra ez a hármas hangsúlyozása ennek a mindennek, ez valóban arról beszél, hogy nincs olyan, amit az Isten ne tett volna meg, értem. Nincs olyan, amit az Isten ne tenne meg mai nap is. Sőt, hadd mondjam azt, hogy mindent megtett. Mindent megtesz. És amikor itt állunk Isten színe előtt, és halljuk ezt a szereztetési igét, hogy az ő szövetségébe behív bennünket, és ebben a szövetségében elmondja azt, hogy ő kicsoda, hogy tekint ránk, és hogy mit ígér nekünk, akkor valóban csak hálaadással állhatunk meg, és egy reményteljes jövővel. Mert nem csak a múltunk, hanem a jövőnk Isten előtt van. Nem beszélve arról, hogy lehet ezt még jobban kibontani és tovább gondolni, ha Istené minden hatalom, akkor nem létezik ebben a földi világban olyan hatalom, ami nagyobb lenne. Ami nagyobb lenne. Márpedig, ha Istennél van minden hatalom, akkor ez azt jelenti, hogy nincs olyan ebben a teremtett világban, ami fölül kerekedhetne Isten akaratán. Persze, a mi materiális világunkban, a mi szemünk előtt sok minden van, és az emberi hatalmat látjuk, hogy hogy élnek vele vissza, de ezért jó úgy ennek a világnak a mindenféle kihívásaival, istentelenségeivel szembesülve újra és újra magunkba átgondolni, hogy de az Istené minden hatalom, az övé. És amikor rám gondol, amikor rád gondol, amikor egy gyermekre gondol, akkor ebben a minden hatalomban gondol rád. És te erre a minden hatalomra nézve láthatod a saját életedet, láthatod a gyermeked életét, láthatod a család életét. Kívánjuk számotokra, hogy ennek a minden hatalomnak a látásában, megélésében váljék valósággá az, ami talán egyik legfontosabb ebben a szereztetésében. Mindez miért történik? Hogy tanítványokká tegyetek. Tanítványokká minden népeket. Tudjátok, Szentírásban nem olvasunk olyat, hogy az Isten fia azért jött a világba, hogy keresztjének legyenek. Még csak azt sem olvasunk a Szentírásban, hogy Isten azért lépett bele ebbe a világba, vagy azért áldozta fel önmagát, hogy reformátusok, görögkatolikusok, vagy nem tudom milyenek legyenek. Hanem mindezt azért tette, hogy tanítványaivá váljunk. A tanítvány pedig azt jelenti, hogy ő előttem, figyelem, tanulom és engedelmeskedem. Hát kívánjuk, hogy egy gyermeknevelésben tanítványként neveljétek egy gyermeket, hogy ő is tanítványá legyen. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, száll alá poklokra, harmadnapon halottak közül feltámadt, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Akarjátok-e?
1: Akarom. Akarom.
0: Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e?
1: Ígérem.
0: Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Jöjjetek hát, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hadd legyen a hálaadásé a következő pillanat, hogy szavunkban hadd fejezzük ki azt, Urunk, hogy valóban téged illet minden magasztalás, dicséret, dicsőség, mert te vagy a mindenható Isten, és a te mindenhatóságodban nem tekintettél arra, hogy ki vagy te, hanem megalázva magadat egyszülött fiadban valóban eljöttél közénk. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy mindezt azért tetted, hogy kapcsolatban lehessünk veled, közösségben lehessünk veled. Köszönjük, hogy így láthatjuk életünket, szeretteink életét. És köszönjük, hogy most így tehetjük egy gyermeket is ebbe a kapcsolatba, ebbe a közösségbe. Mert arra biztatsz bennünket, és arra hívsz, hogy a gyermek is tanítvánnyá váljék. És Urunk, köszönjük, hogy bár esetlenek a mi fogadalmaink, de tudjuk azt, hogy ha kedves előtted, akkor te munkálkodsz szüntelen anyában, apában, nagyszülőben, keresztülőben, és hangsúlyosszá teszed életünkben az, hogy tanítványaitként tanítványá tegyünk másokat. Kérünk téged, Urunk, hogy szent lelked által így munkálkodj mindannyiunk életében, és add egy gyermeknek azt a testi-lelki növekedést, amely a te dicsőségedet hirdetheti. Kérünk, hallgass meg. Amen.

Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét a Jakab apostolnak leveléből, a második rész, első 13 versből. Így szól. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami urunkban, Jézus Krisztusunkban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy egy szegény, szennyes ruhában, és rátekintettek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj le ide, zsámoljon mellé, nem mondtatok-e ellent magatoknak? Nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választottai ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, jól cselekszel. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Megváltó Istenünk tegye áldottá az ügének hallgatását, szívünkbefogadását. Jöjjetek ezért, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes Atyánk, hálás szívvel köszönjük te néked a vasárnap szentségét, a tőled kapott kegyelmi pillanatokat, a tőled rendelt nyugalomnapot, de legfőbbképp azt köszönjük, Urunk, hogy mindezt azért rendelted, hogy lehetőségünk legyen hozzád jönni, veled találkozni, szabadat hallani. És valóban oly nagy szükségünk van arra, Urunk, hogy ennek a világnak a káoszában te tanácsolj, te vezess bennünket. Így jövünk most is hozzád, mindannyian, akik itt vagyunk előtted. Te látod, hogy egyen-egyenként milyen utakat járunk, milyen terheket hordunk, milyen örömeink vannak. Tudod, honnan indulunk és hová tartunk. Mindezzel szeretnénk hozzád jönni, kezedbe tenni, és kérni téged, Urunk, hogy szent lelkeddel te tanácsolj bennünket. Bátoríts, vigasztalj, és ha szükséges, akkor kényszeríts térdre, bűnbánatra. Szeretnénk, Urunk, hogyha te szabad számunkra, minden emberi esetlenség ellenére egészen közel jönne és megszólítana a te élő üzenetetként. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ígéretésre készülve énekeljük a 354. dicséretet, 354. dicséret, megáll az Istennek igéje.

Isten igéje, kedves testvérek, miáltal közhetek, szólni kívánok. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, Jakab apostolnak levelében második fejezet, első és 12.-13. versében így szól. Atyám fiai, ne legyen személyválogatásati hitetekben, amely van a dicsőség urában, a mi Jézus Krisztusunkban. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Eddig is erőtt igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnap is itt Isten házában, és természetesen azokat is köszönjük, akik távolról kapcsolódnak be. Egy új kihívás és valóban egy új megtapasztalás ez nekünk, ennek a gyülekezetnek is az, hogy idestova most már 5. éve akár online-ba is sokan bekapcsolódhatnak, és akár egy-egy keresztelési ünnep is úgy történik, hogy online-ba kapcsolódik be valaki. Egyrészt mindezt megtapasztalva érezzük ennek a súlyát. Másrészt azt gondolom, hogy lehet ebben látni azt az isteni kegyelmet, hogy az Isten szavának, üzenetének nincsenek korlátok. Az Isten mindig ad lehetőséget személyre szabottan, hogy jusson el az emberhez az Isten szándéka, szeretete, irgalma, kegyelme. És talán ez a legnagyobb és legfontosabb felismerés, megtapasztalás, hogy az Isten számára mindannyian annyira személyre szabottan lebontva Istennek olyan útjai vannak, amelyek valóban egyénileg személyre szabottan vezetnek hozzánk. Ugyanakkor ezt úgy szem előtt tartva, hogy az Istennek ennyire személyre szabotta a közeledése az emberhez, ott van a mai napig szakaszunkban ez a meghatározó mondat, hogy ne legyetek személyválogatóak, mert az Isten sem személyválogató. És én ebből szeretnék kiindulni, hogy mit is jelent az, hogy az Isten nem személyválogató. Ugyanis az apostolok cselekedetei könyvében látjuk azt, hogy még maga a nagy Péter, aki úgy kiemelkedik a tanítványok közül, sokszor az esetlenségével, de sokszor azzal is, ahogy az Isten használhatja őt. Tehát ő maga mondja, hogy most már látom, hogy az Isten nem személyválogató. Minden nemzetre nézve, azok, akik keresik az Istent, igazságot cselekszik. Tehát az Isten nem személyválogató. Ezt mondja a Szentírás. Ezt hallottuk már tanításokban. És akkor közben ott van az a megtapasztalás, amit a mindennapjainkban élünk, amikor úgy kimondatlanul, vagy amikor felbátorodunk, akkor akár ki is mondva azt mondjuk, hogy miért megy neki jobban, mint nekem? Miért van egy nemzet, akik egészen más körülmények között élhetnek, mint a mi nemzetünk? Miért van egyik nemzet életében évszázadokon keresztül semmi háború, míg ebben a nemzet, itt ennek a nemzetnek az életében újra és újra háború? Tehát hol van akkor ez az egész igazsága? Mégsem igaz, hogy az Isten nem személyválogató, mert egyik népet engedi, hogy lenyomják, másik népet felemeli. Mégis engedi az Isten azt, hogy egyiknek jobban menjen, másiknak kevésbé. Engedi az Isten azt, hogy egyik szörnyű betegségeket hordjon, a másik pedig egy egészséges testi, egészséges életet éljen le. Akkor mégsem személyválogató, mégis személyválogató az Isten.
Hát ugye ebbe elkerülhetetlenül beleütközünk a megtapasztalásaink alapján. Elkerülhetetlenül látjuk azt, hogy mi zajlik körülöttünk, és még hogyha megpróbáljuk a figyelmünket el is terelni, és a mindennapjainkat úgy megélni, hogy az, ami ott van előttem, én csak azzal foglalkozom, de sokat hallom mostanában azt, hogy én nem hallgatok híreket már jó ideje. Kikapcsolom a telefont, a tévében, ha a hírek jön, kikapcsolom. De sokan vannak így vele, hogy már úgy megcsömörlöttek. Tehát ott van, nagyon erőteljesen, megtapasztalható módon körülöttünk, ami valami másról beszél, mint sem arról, hogy én, te, egy másik nemzet gyermeke ugyanolyan kedves az Isten számára. Mégis a Szentírás azt mondja, hogy nem. Nem személyválogató az Isten. Akkor hogy fér össze ez a kettő? Van szemünk előtt látható valami, és van az isteni kijelentés, amely azt mondja, hogy nem személyválogató. És ha ezen az ember úgy elkezd gondolkodni, akkor a vád helyett, hogy mi ez a különbségtétel, személyválogatás, rácsodálkozva egy hálaadást tölthet el az ember szívét. Ugyanis, amikor kimondjuk, hogy nem személyválogató az Isten, és elkezdjük ízlelgetni, elkezdjük bontani, akkor rádöbbenünk arra, hogy az Isten személyválogatása leginkább abban, nem személyválogatása leginkább abban mutatkozik meg, hogy személyválogató. És ezt ne értsük félre. Az Isten nem személyválogatása abban mutatkozik meg, hogy különbséget tesz közöttünk. Ha nem tenne különbséget, és mindenki számára ugyanolyan módon ki lenne téve a kegyelem, az evangélium, akkor lehetne azt mondani, hogy személyválogató az Isten. Mit is értek ez alatt? Annyira mások vagyunk, mindannyian. Másféle módon kell közelíteni, csak egy családon belül, ha már két gyermek van. Egészen másképp kell közelíteni egyik gyermekhez, mint másikhoz. Egészen más szavak, egészen más metakommunikáció, egészen más minden, mert annyira egyéniségek, személyiségek vagyunk. Mert az Isten gondolataiban, az ember megteremtésében nem ilyen sorozatgyártásba akart embert indítani ebbe a teremtett világba, hanem egyénileg mindenki más. Mindenki értéket hordozva. És önben a másságunkban igényeltetik, hogy más és más módon közeledjen hozzánk. Más és más módon. És akkor itt talán jó megállni, és úgy feltenni magunknak kérdésként, hogy mit is jelent ez az én életemre? Én hozzám hogy közeledett az Isten? Dörgedelmes szavakkal? Kemény szorításokkal? Fájdalmakkal? Vagy csodák megtapasztalásával? Jó ebben úgy abból kiindulni, vagy azzal tovább folytatni, hogy egészen közel hozom magamhoz, magamra nézve. Én hozzám, hogy közeledett az Isten? Vagy naponként, hogy közeledik? És amikor ezt úgy az ember elkezdi úgy ízlelgetni, és a szívébe forgatni, hogy az Isten én hozzám is hogy közeledett, akkor rádöbbenek arra, hogy ugyanez a közeledés nem biztos, hogy a másik embernek jó lett volna. Nem biztos. Nem beszélve arról, hogy
ugyanolyan fájdalmak, szorítások, ami sok embert érint, másféle reakcióink vannak. Pedig ugyanaz a külső hatás ér, de mégis másképp reagálok. Megkeményedek. Szidom a mindenséget, vagy megalázkodom, és azt mondom, egy-két-három szorítás után, hogy megadom magam, Uram, itt vagyok. Itt vagyok előtted. Ebben is mennyire mások vagyunk. És itt is fel lehet tenni kérdésként, és úgy ízlelgetni, forgatni a szívünkben, mennyi szorítás kell még az életedben? Mennyi fájdalom kell még az életedben? Mennyi nyomorúságot kell még átélj, hogy megad magad, itt vagyok, Istenem? Ezt is jó úgy ízlelgetni, és úgy forgatni a szívünkben. És akkor értjük ennek a súlyát, hogy mit jelent, hogy az Isten nem számol személyválogató? Nem személyválogató, mert egyénileg, mindenkinek egyénileg megfelelően közeledik és szól, és cselekszik. És akkor ezt úgy belehelyezve, ugye az általános isteni szándékba, az ember irányába. Mi is az Isten szándéka? Miért is alkotott meg bennünket? Az ő képére és hasonlatosságára, hogy az ő dicsősége legyen jelen. Az ő dicsősége lehessen jelen. Ebben a világban. Abban a családban. Abban a városban. Abban a nemzetben. Az Isten dicsősége legyen látható. És itt jó ezen elgondolkodni, hogy az isteni dicsőség mit is jelent. Ugye ez a kábad szó héberül. Nehéznek lenni, súlyosnak lenni, tekintélynek lenni. Ezeket jelenti. Azaz, az Isten szándéka, hogy neki tekintélye legyen az életemben. Dicsősége legyen az életemben. Nehéz legyen az életemben. És hogyha ezt ugye az ember ugye elkezdi újra csak ízlelgetni és forgatni a szívében, akkor rájön arra, hogy az, amiről itt Jakab beszél ebben a levélben, mennyire fontos. Mert itt nagyon konkrét dolgokról beszél, akárcsak a mai napig ez szakaszunkban, amikor azt mondja, hogy ott van egy gyülekezet, bejön két ember, egy gazdag, meg egy szegény, és akkor mi, akik ott vagyunk, hogy tekintünk a két emberre? Na most, amikor itt tekintek a bejövő emberre, akkor ebben az Isten tekintélye meg tud-e mutatkozni? Ott van-e benne az Isten dicsősége, tekintélye, súlya, hogy az Isten jelenlétében jövünk mindannyian, te is, én is? És mégis tudunk egymásra ilyen megkülönböztető módon nézni. Nézd a szomszédodra. Komolyan mondtam, nézd a szomszédodra. Nem csak egy költői gondolat volt. Nézd rá! És annak megfelelően, hogy milyen megtapasztalásaid vannak, ennek megfelelően van egy ítéleted. Pozitív vagy negatív? Mi emberek valóban ennek a valóságában élünk benne. Hogy különböző megtapasztalások alapján ítéljük meg egymást. És akkor belehelyezve ennek a gondolatmenetébe, ugye itt arról van szó, hogy egy tekintéllyel bíró, világi szempontból tekintéllyel, gazdagsággal bíró ember, és egy

Mert a szegénytől semmit nem várunk. A gazdagtól, a tekintéllyel bírótól várunk. És ezzel szemben azt mondja Isten igéje, hogy ahol az Isten dicsősége jelen van, ahol neki van tekintélye, ott ezek a különbözőségek eltűnnek. Ott már nem az a kérdés, hogy emberi viszonylatban milyen haszon, hanem az a kérdés, hogy az Isten elsődleges tekintélye, aminek következménye tekintélye által, az az isteni szándék, ami nem ismer személyválogatást, mert minden ember felé az Isten szándéka, hogy megmentsen, hogy megismerjük, hogy közösségbe kerüljünk. Milyen messze van sokszor ez az isteni szándék a mi szándékunktól? Miért vannak emberi kapcsolataink? Milyenek ezek az emberi kapcsolatok? Valóban ezeket az emberi kapcsolatokat az határozza meg, hogy az isteni nem személyválogatás, isteni megmentés mindenkihez eljusson? Sokszor milyen távol vagyunk mi ettől. És figyeljük meg, mit mond. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben. Álljunk meg itt. Jakab, ugye, amit tudunk róla, az, hogy Jézusnak a testvére volt, és egyik legrégebbi levélnek tartják. Tehát az első gyülekezetek, amik úgy elindulnak, beletekintést kapunk, hogy az akkori első gyülekezetek mivel küszködtek, milyen kihívásai, kísértéseik voltak. Mert ezekre, és bizonyára, amikor ilyen konkrét példát említ, hogy gazdag jön be, szegény jön be, akkor egy olyan konkrét példát említ Jakab, amit ő maga láthatott ezekben az első gyülekezetekben. Ott is az első gyülekezetekben vannak ilyen kihívások, kísértések, és ez egyrészt ad egy bátorítást, hogy meg egy józanságot, hogy nem változik a világ, amíg ember az ember, addig mindig lesznek olyan lépéseink, olyan gondolataink, olyan viszonyaink, amik nem helyén valóak, de az, hogy ott az első gyülekezetben szólhatott a Jakab levél, és szólhat nekünk ma több ezer éve, ez még mindig arról beszél, hogy az Isten szándékában ott van személyválogatás nélkül a te és az én életem megmentése. És a te és az én életem oda helyezése az Isten dicsőségébe. Hogy tekintélye legyen a jelenlétének. És a másat nem is viszel magaddal a mai nap. Ezt úgy nagyon ízleges, nagyon vigyed a szívedbe. Jézus Krisztusnak mennyire van tekintélye az emberi kapcsolataimban. Mennyire van szava, mennyire van tisztelete az én emberi szavaimban, tetteimben, kapcsolataimban. Mert hogy azt mondja, a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami Jézus Krisztusunkban. Ezt is érdekes, hogy magunkkal vinni és forgatni magunkban, hogy azt mondja, a ti személyválogatásotokat belehelyezni a Krisztusba vetett hitetek lényegébe. Azaz, innen visszafelé az a kérdés fogalmazódhat meg, hogy milyen hitem is van nekem? És úgy őszintén belegondolni abba, hogy az én hitemnek a határai meddig terjednek. Mit is hiszek én? Hiszem a mindenható, teremtő, megváltó, gondviselő Istent. Ebből kifolyólag hiszem

az ő jelenlétét, jelenlétéből fakadóan annak következményét. Ez hitpróba. A mindennapi életünkben hitpróba ennek a megélése, hogy az Isten jelen valósága, hatalma, abban, amit látunk nap, mint nap. Valóban hiszem én ezt? Még akkor is, hogyha a szemem előtt az van, hogy istentelenség, hogy személyválogatás, hogy visszaélés. Hiszem, hogy Istenben, Jézus Krisztusban ezek mind a helyére kerülnek. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, dicsekedik az irgalmasság által. A szabadság törvénye, másik fordításban királyi törvény. Olyan elgondolkodtató az, hogy mind arra nézve, ami emberi kapcsolatainkban személyválogatás, erre nézve azt mondja, hogy az Isten szerinti a királyi törvénynek a helytadás. Úgy forgassátok ezt is a szívetekben, vigyétek tovább. A királyi törvény, amit összefoglal maga Jézus is, meg a gazdag ifjú is, szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Királyi törvény. És akkor emögött mi van? Ugye a 10 parancsolat. És a 10 parancsolatot, hogyha úgy felidézed magadban, azt látjuk, hogy az első 3 megvallja azt, hogy mit is hisz. Mit is hiszek én az Istenről? Én az Úr vagyok, a te Istenet, kihoztalak Egyiptom földjéről. Aha. Tehát akkor ezzel azt vallom meg, hogy van egy élő Istenem, aki minden hatalommal bíró, mert Egyiptom földjéről kihozott. Ne legyenek idegen isteneid. Aha, ezzel azt vallom meg, hogy nem csak kihozott, hanem megváltó és megtartó Istenem. És ebből következik, hogy mivel megvallom, hogy kiben hiszek, ezért megszentelem a nyugalom napját, ezért nem ölök, ezért nem paráználkodom, ezért nem kívánom, mert megvallottam, hogy mit hiszek. És itt derül ki, és ezért valóban a hitvallásunk szerint a 10 parancsolat is, meg a Szentírás is egy tükör előttünk, mert valóban azzal szembesít, hogy az én szavam, hogy én hiszek Istenben, az valóban azt jelenti, hogy a hitemből fakadóan nem teszem, szabaddá váltam, hogy ne tegyem. A hitemből fakadóan. Tehát akkor ilyen értelemben mit is hiszek én? Hitemnek van következménye? Jakab levél kifejezetten erről beszél, hogy azt mondta, hogy van hited. Nagyon szép, nagyon jó. De hadd lássam a mindennapjaidban. A személyre szabott emberi kapcsolataidban, mely mögött az Isten hit van, a megmentő szeretet van, Isten dicsősége van. Emberi kapcsolataidban Isten dicsőségének a helytadás, tekintélyének a helytadása van. Hát szabad így oda tenni az életünket, és meglátni azt, hogy milyen súlyos szavak, amikor azt mondja a Szentírás, hogy de nálatok ne így legyen. Ennek a világnak a folyásában így van, de nálatok ne így legyen. Mert a királyi törvény, valaki így fogalmazta meg, hogy a királyi törvény azért van, hogy királlyá tegyen téged, hogy királlyá tegyen minket. A törvény ezért van. Tehát a személyválogatás van mai nap itt előttünk. Visszatérek oda, hogy
abban láthatjuk igazán Isten mennyire nem személyválogató, hogy szemét válogat, hogy különbséget tesz közöttünk. Emberi kapcsolatainkban abban mutatkozik meg, hogy nem vagy személyválogató, ha személyre szabottan tudod megélni az emberi kapcsolataidat. Aki felé szeretet, aki felé kemény szó, aki felé szeretet, szolgálat, cselekvés. Ha személyre szabottan, és ki alkalmas erre, hogy személyre szabottan éljük meg emberi kapcsolatainkat, az, aki tekintélyt ad Istennek. Ha Isten dicsőség ott van az életemben, akkor tudom, tudnom kell, hogy milyen kapcsolatokba kell megéljem a mindennapjaimat, és ezekben a kapcsolatokban hogyan kell éljek. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy keressük az Isten akaratát, és engedjük, hogy az ő dicsősége ott legyen az életünkben, hogy tekintélye legyen az életünkben. Amen. 161. dicséretnek harmadik versét énekeljük. 161. dicséret, mely így kezdődik. Harmadik verse így kezdődik. Szakaszd el hát most szívünket.

Örökkévaló Istenünk, hálaszívvel köszönjük Te néked, hogy Te jössz és szólsz, hogy a Te dicsőségedet érezhetjük, akár ebben a közösségben és a mai nap is, hogy a Te szavadnak valóban tekintélyt parancsoló üzenete van. És mégis milyen nehéz ez, Urunk, milyen nehéz engedni, hogy tekintélyed legyen az életünkben, gondolatainkban, tetteinkben. És ezért csak valóban őszinte szívvel szeretnénk kiáltani, hogy erősítsd ezt a vágyakozást a szívünkben. Mert szeretnénk, hogyha a Te dicsőségedet hordozhatnánk, szeretnénk, hogyha látná ez a világ. Szeretnénk, ha így kapcsolódhatnánk be abba a csodálatos munkába, amiben Te embereket hívtál el, áldást adtál, hogy áldást hordozzanak mások felé. Hadd tegyük így eléd, Urunk, egyéni harcainkat, nehézségeinket, emberi kapcsolatainkat, megterhelt vagy felszabadult kapcsolatainkat. Mindezekben mutasd meg a Te dicsőségedet, és engedd, hogy a Te szavad gyógyítson, vigasztaljon, bátorítson. Te ismersz minket, Urunk, és kérünk ennek megfelelően is. Így szólj. És Urunk, hadd kiáltsunk most Te hozzád egy asszonytestvérünkért, aki mélységben van, könyörülj rajta. Te áldott orvosként is kijelentetted magad. Hadd ragyogjék fel a Te neved az ő gyógyulásában, a szerettei tőled kapott békességében. Kérünk, tekints mindannyiunk fájdalmára, gyászára, és mindazt, amit egyen-egyenként hordozunk, hadd ragyogjék fel benne a Te neved. Kérünk, Atyánk, egyszülött fiadét az Úr Jézusért, aki itt jutott minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük hitvalló énekünket és nemzeti imádságunkat.

0: Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyénket elfoglalva záróénekként a 105. dicséretet énekeljük, illetve előtte hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Áldás békességet, a hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Gorondi Erzsébet, Pince és Piroska szerette emlékére, Özvegy Újvári Erzsébet férje emlékére, a gyászoló nagycsalád szerettük emlékére, Ferenci Márta, a Báder család. Névtelenül Isten dicsőségére 9 testvérünk adományozott. Céladományként szeretett konyha támogatására egy testvérünk névtelenül adakozott. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Kis Bert a testvérünket, aki Isten kegyelméből 96 évet élt. Kertész Róza testvérnőnket, akit Teremtő Istenünk 83 éves korában szólított magához. És Somi Tibor testvérünket, aki 46 éves korában tért Teremtőjéhez. Az Úr vigasztalóval erejét kívánjuk a gyászoló család számára. Alkalmainkat hirdetjük minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8:30-tól ima közösség. Kedd délelőtt 10 órai kezdete szépkorok bibliórája. Csütörtök délután 16 órától kisifi. Csütörtök délután 16:30-tól gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök délután 17 órától nagyifi. Szombat délután 15:30-tól szenvedélybetegségből szabadultak és szabadulni vágyók számára hirdetünk alkalmat. Az alkalmainkra szeretettel várjuk testvéreket. Hirdetjük, hogy szeptember 27-én, jövő vasárnap, missziós csendes nap lesz Nagypaládon. Az alkalom 10 órakor kezdődik, ebéddel készül a gyülekezet, és 14 órától tovább folytatódik majd a program. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, jelentkezni az irodában lehet. És végére, de nem utolsó sorban egy örömhír, a Pózus Rádió újabb 10 évre megkapta a működési engedélyét, úgyhogy tovább majd hallgathassuk a Pózus Rádiót. Köszönöm a figyelmet!
0: És természetesen gratulálunk, és Isten áldását kérjük, kívánjuk továbbra is a Pózus Rádió munkatársaira, vezetőire. Tehát záró énekként a 105. dicséretet énekeljük, annak első 3 versét, első vers így kezdődik, adjatok hálát az Istennek!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitaju slukači v Radio Puls FM. Mene zvuť Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

csengő hangját hallottam a csárdába, hanem azért jöttem az udvarába. Rózsám szabát csengő hangját hallottam a csárdába.

Édesanyám, te jó asszony, ha majd eljössz itt is maradsz nálam. Édes otthont nyújt majd neked az én kertem.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: The Slide Between Us, Armin van Buuren és Christian Burns legendás koprodukciójában.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: звернення 077-24-00-07. Жайворонок – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a Sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
0: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, Hazukán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у Капчуладбан. Хіві онулогот вогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвенеш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

legnagyobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: The Slide Between Us, Armin van Buuren és Christian Burns legendás kóproduk.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Szegfűhajú János. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egy hetes sem volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s mert hogy olyan szegény volt az asszony, mint a templom egere, még keresztkomát sem talált. Búsult ezen a szegény asszony, majd megszakadt a szíve, s nagy bújában, bánatában elindult, maga sem tudta hová, merre, csak ment, mendegélt, s addig ment mendegélt, míg a tengerpartjára nem ért. Egyszer csak, amint ott járdogált, fels alá, elejbe ugrik egy förtelmes varangyos béka. Az özvegy asszony nagyot sikolt, megfutamodik, de a béka hirtelen szép asszonnyá változott, s kiáltott az özvegy asszonynak: állj meg, szegény asszony, ne félj tőlem! Visszafordult az özvegy asszony, s szeme szája elállt a csodálkozástól. No, mondta a szép asszony, látod-e, hogy asszony vagyok én is? Hadd hallom, mi bajod, mert látom az arcodon, hogy nehéz bánat nyomja a szívedet. Ó, hogy ne nyomná, kesergett az özvegy asszony. Egy hete, hogy özvegy állapotban maradtam, s nincs egy jó lélek, aki keresztvíz alá tartsa a kicsi fiamat. Majd keresztvíz alá tartom én, mondta a szép asszony. Mindjárt megfordultak, mentek az özvegyasszony házához, megkereszteltették a fiút, s lett az ő neve Szegfűhajú János. Mert akár hiszitek, akár nem, olyan volt a haja ennek a gyermeknek, mint a szegfű, az arca meg olyan szép, de olyan szép, hogy ahhoz hasonlatost még emberi szem nem látott. Jaj, lelkem komám asszony, mondotta a szép asszony, adja nekem ezt a gyereket! Tejbe, vajba füröztöm, szépen felnevelem, s kigyelmednek is olyan dolga lesz, hogy a királynéval sem cserél. Mondta az özvegy asszony, ó, hogy adjam másnak szívemről szakad drága gyermekemet? Hanem a szép asszony addig beszélt, hogy így meg úgy, akár minden nap láthatja a fiát, amiatt ne búsuljon, hogy a szegény asszony mégis ráállott, s fiát a szép asszonynak adta. Közben honnét, honnét nem, mindenféle drága ételek s italok kerültek az özvegyasszony asztalára, s mikor a szép asszony elment a gyermekkel, még egy zacskó aranyat is hagyott neki. Elment a szép asszony, s ahogy a tengerpartjára ért, aranyvesszővel a tengerre suhintott, az egyszeribe két felé vált, aztán szépen besétált a tenger közepébe. Ott volt az ő palotája, amelynek színarany volt a fedele, gyémánt a fala. S csak hallgassatok ide, ahogy hazaért, mit tett a szép asszony? Összeaprította a gyermeket, behányta minden csontját, bontját, ízét, porcikáját egy kádba. Három napig meg se nézte. Akkor mindenféle csodaírekkel megkenegette a gyermeknek minden porcikáját, s hát, lássatok csodát, nagy fiú lett belőle, nagyobb egy 10 éves gyereknél. Egyszeribe megszólalt Szegfűhajú János. Ó, lelkem keresztanyám, miért ébresztett fel, olyan szép országban jártam? Hol jártál, édes fiam? Rézországban, lelkem keresztanyám, s hely, mi szépet láttam, s tanultam ott. No, ne búsulj, látsz, s tanulsz te még szebbeket is? Amint ezt mondotta, összeaprította Szegfűhajú Jánost, beledobta a kádba minden porcikáját, s három nap múlva ismét felébresztette. Ó, lelkem keresztanyám, mondotta Szegfűhajú János, minek ébresztett fel? Ezüst országban jártam, s ott én olyan szép, s csodálatos dolgokat láttam, tanultam. Bizony, ha láttál, tanultál, ne búsulj, mert látsz, tanulsz te még szebbet is. De hadd lám, tudsz-e már valamit? Tudok, bizén, azt is tudom, hogy az édesanyám a tengerpartján sétás, kesereg utánam. Eredj hát, vezesd ide! A szép asszony odaadta az aranyvesszőt, azzal Szegfűhajú János megvágta a tengert, az mindjárt két felé vált, s szépen kisétált János a tenger partjára. Ím, csak ugyanott volt az édesanyja, sírdogált, kesergett magában. Megölelte, megcsókolta az édesanyját, szép gyöngéden megfogta a kezét, s elvezette a szép asszony palotájába, aki mindenféle jóval traktálta az özvegyasszonyt. Ebéd után Szegfűhajú János kikísérte édesanyját a tengerpartjára, ottan elbúcsúztak egymástól. Amint János visszament a palotába, a szép asszony egyszeribe összeaprította, testét a kádba hányta, s három napig meg se nézte.
Akkor megkenegette minden csontját, bontját, ízét, porcikáját, s egy szempillantást sem telt belé, megelevenedett szegfűhajú János. Nagy dali legény lett belőle, s hétszerte szebb még, mint annak előtte. Ó, lelkem, keresztanyám, mondta János nagy búsan, minek ébresztett fel? Aranyországban jártam, s annyi szépet láttam, s tanultam ott. Bizony, ha tanultál, majd hasznát veszed, látsz, tanulsz te még annál szebbeket is. Abban a pillanatban elmosolyodott szegfűhajú János. Mit mosolyogsz, keresztfiam? Hogy ne mosolyognék, hogy ne örülnék? Megéreztem, hogy az édesanyám a tengerpartján sétál. Eredj hát, hozd ide! Fogta János az aranyvesszőt, utat vágott a tengeren, s édesanyját lehozta a palotába. A szép asszony most is megvendégelte az özvegyasszonyt, s meg is vigasztalta. Ne búsuljon, komám asszony, 3-4 nap sem telik belé, meglátogatjuk. Elment az özvegyasszony, a fia kikísérte a tengerpartjára, de amint visszatért, a szép asszony diribre darabra vagdalta, minden ízét, porcikáját összeaprította, s azzal behányta a kádba. Mikor a 3 nap kitelt, megint felébresztette Jánost, aki most 100-szor szebb volt még, mint annak előtte, de azért mégis szomorú volt erősen. Ó, lelkem, keresztanyám, minek ébresztett fel? Gyémánt országban jártam, s láttam, amit láttam eddig, de azt még nem, amit ebben az országban. Jó, jó, csak ne szomorkodj, csendesüljön a szíved, látsz te még szebbet is, vigasztalta a szép asszony. De szegfűhajú János nem vidult fel. Az volna nekem legszebb, mondta lelkes szóval, ha láthatnám az édesanyámat. Eredj, fiam, eredj az édesanyádhoz, vígy egy zsák aranyat is, építes palotát az édesanyádnak, de olyat, hogy csodájára járjon a világ. Hát, keresztanyám, nem jő el. Majd elmegyek én is, eredj csak most magad. Megy János az édesanyjához, mutatja a zsák aranyat, s mondja. Ihol egy zsák arany, édesanyám, menjen el a királyhoz, s kérjen engedelmet, hogy palotát építhessünk. Megy az özvegyasszony a királyhoz, s elmondja, hogy mit akar. Kérdi a király. Kinek a palota, te szegény asszony? Talán csak nem magadnak. Bizony, felséges királyom, ne bántsa mondásom, magamnak s a fiamnak. Ugyan, no hát, küld ide a fiadat, hadd látom, ki is, mi légyen ő. Hazamegy az özvegyasszony, de még egy szót sem szólhatott, nevetett szegfűhajú János. Rosszul esett ez az anyjának, s kérdezte nagy szomorúan, ó, lelkem, fiam, miért nevetsz rajtam? Éne, édesanyám, nem kigyelmeden nevetek én, hanem a király gondolatán. Ugye azt mondta, menjek hozzá. Azt, édes fiam, azt. Mindjárt felöltözött szegfűhajú János, de olyan szép, olyan ragyogó gúnyába, hogy a királyfi is felvehette volna, s amíg végigment a városon fel a palotába, kicsődültek a népek, s úgy csodálták a szépséges szép legényt. A király éppen az ablakban könyökölt, amikor szegfűhajú János belépett a kapun, s mindjárt odaszólította a leányát. Nézzed, leányom, nézzed, de szép dali vitéz, ragyog az udvar a szépségétől. Jaj, de szép, jaj, de szép, mondta a király kisasszony is. Mind a ketten elébe mentek szegfűhajú Jánosnak, le a garádicson, fogadták nagy becsülettel, felvezették a parádés szobába, s ottan aranylócára ültették. Felséges királyom, mondott a szegfűhajú János, eljöttem a parancsolatjára. Nem parancsoltam én, hogy jöjj ide, mondta a király, hiszen híredet s nevedet sem hallottam eddig. Bizony, tisztesség ne essék, felséget hivatott engem, mert én vagyok a fia annak az özvegyasszonynak, aki palotát akar építetni. De bezzeg ámult bámult a király, hogy annak a szegény özvegyasszonynak ilyen fia legyen. Jól van, fiam, mondotta a király, én nem bánom, építsetek palotát, amilyet akartok, majd ha felépül, megnézem én is. Szentül hitte a király, hogy szegfűhajú János külső országi királyfi, csak nem akarja kiadni magát, mert előbb látni akarja a leányát. Bizony, mondom, ezt hitte a király kisasszony is, s magában gondolta, hely, ha ez a szép királyfi feleségül venne. Szegfűhajú János csak mosolygott magában. Jól tudta, hogy mit gondol a király is, a leánya is. Illendőképpen elbúcsúzott, s azzal hazasietett.
Mire hazaért, ott volt a keresztanyja. Egyszeribe kőműveseket fogadtak, s mindenféle mesterembereket, s még aznap építésbe fogtak. Hallod-e, János, mondta a szép asszony, te maradj a kőművesekkel. Én az anyáddal bemegyek a városba, sétálunk, amíg a palota felépül. Csodálkozott ezen a beszéden az özvegyasszony, de nem szólt, ment a szép asszonnyal a városba. Alig fordultak egyet-kettőt, visszatértek, s ím, ott ragyogott tündökölt a palota, 77-szer szebb volt a királyénál. Az özvegyasszonynak a szava is megfogyott a nagy csodálkozástól, s a szép asszony erőnek erejével vezette fel a gyémánt garádicsokon, nem akarta hinni, hogy ez az ő palotája. Jaj, Istenem, tépelődött magában, mi dolog ez, ördöngösség vagy mi? De a fia mosolygott, a szép asszony is mosolygott, s bíztatták, vigasztalták, ne búsuljon, csak egyék, igyék. Mindjárt el is határozták, hogy nagy vendégséget csapnak, s arra meghívják a királyt is, a leányát is. Hiszen ha nem hívják, úgy is eljött volna a király. Mert ahogy felépült a palota, egymásnak adták az ajtót a hírmondók a királynál, s annyit mondtak, annyit beszéltek a szegfűhajú János palotájáról, hogy a királynak nem volt maradása, de még a leányának sem. Másnap estére tengersok vendég csődült a palotába. Mind a legnagyobb urak, csupa grófok, bárók, hercegek, asszonyok s leányok, szebbnél szebbek, ékesebbnél ékesebbek, s zenget zúgott a palota a muzsikától, 12 banda húzta, de úgy, hogy a föld is meghasadozott belé. Na, asztalhoz ülnek, esznek, isznak, vígan vannak, de egyszer csak szegfűhajú János azt mondja csöndesen a keresztanyjának. Lelkem keresztanyám, nincs itt maradásom, megjött az én órám, amikor indulnom kell világjáró nagy utamra. Tudom, fiam, ha nem mondod is, mondotta a szép asszony. Hát csak eredj, ne szólj senkinek, majd én itt maradok, s kínálom a vendégeket. Vigyázz magadra, s amit négyszer álmodban láttál, s tanultál, s azt is, amit tőlem tanultál, jól tartsd a fejedben, ha szerencsével akarsz járni. Azzal szegfűhajú János felkelt az asztaltól, s mire észrevették volna, kisurrant a szobából. A vendégek tovább ettek, ittak, vigadoztak, de egyszer mégiscsak észrevették, hogy volt gazda, nincs gazda, s különösen a király erősen zokon vette, hogy faképnél hagyta őt, s a többi vendéget. Hát még a király kisasszony, a könnye is kicsordult haragjában, szégyenében. No, megálljatok, gondolta magában a szép asszony. Mindjárt vége lesz a haragotoknak. Mit csinált, mit nem, elég az, az ő bűbájos mesterségével megcsinálta, hogy egyszerre mind elfelejtették Jánost, még a király kisasszony is, s szinte szétesett a palota, olyan vígan voltak. Ment, mendegélt szegfűhajú János hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken át, s hetednapra a veres tenger partjára ért. A veres tenger partján találkozott egy öreg asszonnyal, köszönt annak illendően. Adjon Isten jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, szegfűhajú János! Hallottam már híredet, azt is tudtam, hogy idejössz. Gyere csak utánam, gyere! Azzal csak előhúzott a kebeléből egy aranyvesszőt, rásuhintott a tengerre, az mindjárt kétfelé vált. Szépen átsétáltak a tenger túlsó partjára, ott kezdődött Rézország. No, szegfűhajú János, mondotta az öregasszony, tudd meg, hogy Rézországba került, és ennek az országnak én vagyok a királynéja. Ha szolgálat kell, nálam maradhatsz, de azt megmondom, hogy a leányomra szemet neves, mert akkor vége az életednek. Fogadkozott szegfűhajú János, hogy ne féljen, nem néző senki leányára, csak különben jó dolga legyen. Na, a királyné mindjárt kezére adta a részszőrű ménest, de meghagyta erősen, hogy addig menjen a ménessel, amíg maga magától valahol megállapodik, azon túl egy lépést se, mert különben halálfia. Ezt mondotta a királyné, de magában egyebet is gondolt. Azt gondolta, hogy akár így, akár úgy, de élve ki nem kerül Rézországból szegfűhajú János, mert szentül hitte, hogy csak a leányáért szegődött be hozzá. Így volt-e neme, én azt most meg nem mondom, elég az, hogy szegfűhajú János kihajtotta a ménest a rézerdőbe, csendesen mendegélt utána, de még az erdőbe jóformán be sem értek, megszólítja valaki hátulról. Állj meg, világszép szegfűhajú János! Visszafordul János,
S hát egy szépséges szép leány volt, aki megszólította. Azám, azt is tudta mindjárt, hogy Rézország királynéjának a leánya volt ez a lány. Mondta János, fordulj vissza, király kisasszony, mert az anyád megtiltotta, hogy veled beszéljek. Ne félj, világszép szegfűhajú János, amíg engem látsz. Csak légy hozzám igaz szeretettel, a többi az én dolgom. Eleget mondta János, hogy így meg úgy térjen vissza, de a király kisasszony ott maradott vele, s csak este felé tért haza. De hogy elváltak egymástól, mi történt, mi nem, álom nehezedett János szemére, lefeküdt egy fa alá, s elaludt mélyen. A ménesnek sem kellett több, utcu neki elvágtatott ezüst országba, ottan is az ezüst erdőbe. Éppen arra sétált ezüst ország királynának a leánya, nosza, mindjárt küldötte az ezüst táltost, s az egy szempillantásra behajtotta a ménest az ezüst palota udvarába. Eközben fölébredt János. Néz erre, néz arra, törli a szemét, volt ménes, nincs ménes. Búnak ered szegény feje, na, most mit csináljon? Amint így tűnődnék, búslakodnék magában, megint csak ott terem mellette a részhajú király kisasszony, de nem gyalogám, hanem táltos lovos azt mondja Jánosnak. Ne búsulj, világszép szegfűhajú János, ülj fel erre a táltosra, vágtas ezen az ezüstvárhoz, s csak megmutatod magad az ezüsthajú király kisasszonynak, meglásd, mindjárt visszaereszti a ménest. Felül János a táltosra, az meg egyet ugrik, kettőt szökik, ott volt az ezüstvár előtt. Az ezüsthajú király kisasszony, amint meglátta Jánost, egyszeribe kieresztette a ménest, édesen, kedvesen Jánosra mosolygott, s lekiáltott a palota ablakából. Vigyázz a ménesre, szegfűhajú János, mert többet ki nem eresztem. No, csak hogy megint kezére kaphatta, elindítja a ménest, megy, mendegél, szép lassan eregél, visszafelé a rézerdőbe. De még egy jó hajításnyira sem mehettek, a táltos megállott, s ott abban a helyben megcsikózott. Azám, mégpedig kettőt csikózott. Az egyik mindjárt talpra állott, ugrált az anyja körül, hanem a másik gírhes-görhes bogos volt, meg sem tudott mozdulni. Mit volt, mit nem tenni, János a gírhes-görhes csikót a nyaka közé vette, s úgy cipelte az anyja után. Viszi-viszi a csikót, jó messzire viszi, s az ina is csak úgy reszketett más, ím egyszerre csak megszólal a csikó. Tégy a földre, édes gazdám, eleget vittél már, most majd én viszlek téged. Ha nem vigyázz magadra, ha hazamegyünk, mert a királyné akasztó fára szánt téged. Akármit mond, ne szólj semmit, csak gyere ki hozzám, ha megvacsoráltál. Felül János a táltos csikóra, nagyot rittyent az ostorával, arra a ménes megriadt, sebesen szélnél sebesebben vágtatott haza. Aztán beterelte mind az istálóba, s fölment a palotába. A királyné asztal mellé ültette, ugyancsak kínálta étellel, itallal, s kérdezgette mindenféleképpen, hogy hol járt, merre járt, látta a király kisasszonyt. De János egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak evett, ivott, s vacsora után kiment az istállóba. Hadd el csak, mosolygott magában a királyné, tudom én jól, hol voltál, merre jártál, de nem is kerülöd el az akasztófát. A lovak mind leheveredtek volt már, csak a kicsi táltos állott. Gyere, gazdám, gyere, ülj a hátamra, hadd viszlek az ezüstvárba, nagy vendégség lesz ott, jön a rész király kisasszony is. Szót nem szólhatott János, már ott termett a király kisasszony táltosa. A király kisasszony ráült, s mondta ez is Jánosnak, gyere, János, gyere! De még el sem indultak, súgta a táltos Jánosnak. Hallod-e, édes gazdám, azt mondom neked, hogy be ne menj abba a szobába, ahol a vendégség van. Csak maradj te a szomszéd szobában, s ha hallod, hogy rólad beszélnek, szaladj ki az udvarra, s ülj rám. Na, elvágtatnak sebes szélnél sebesebben, mindig egymás mellett, a király kisasszony, szegfűhajú János, az ezüst udvarban megkötik a lovakat, de Jánost visszarántotta a táltos csikó. Nézd meg jól a nyergemet, édes gazdám! Két csillag van rajta, nehogy aztán más lovára ülj a sötétben. Felmennek a palotába, de a király kisasszony hiába hívta Jánost a vendégek közé, elbújt a szomszédszobában. Ámbátor nem látta, jól tudta, hogy kik vannak ott, mert hiszen mondtam már, hogy négyszeri álmában sokat tanult, s még azt is tudta, ki mit gondol felőle.
Tudjátok-e, mondotta valamelyik, mi újság? Itt jár valahol szegfűhajú János. Azt mondom én minden anyának, vigyázzon a leányára, mert amelyik leány ezt a legényt egyszer meglátta, halálos szerelembe esik. Pedig hiába, mert a gyémánthajú király kisasszony lesz az ő párja. Hallotta ezt jó szegfűhajú János, s azt is tudta, hogy az ezüst ország királynéja mondta ezt. Hiszen csak jöjjön az én országomba, mondotta az aranyország királynéja. Akasztófán szárad a szép haja, pedig közel járhat az én országomhoz. Hely, asszonyok, lányok! Úgy tetszik nekem, hogy valahol itt van most is a palotában, s hallgatja a mi beszélgetésünket. Megijedt erre a szóra a részhajú király kisasszony, elfehéredett a színében, reszketett, mint a nyárfa levél. Ugye mondtam, kiáltotta az arany királyné. Nosza, mind felugráltak az asztal mellől, s mentek mind, hogy keressék meg szegfűhajú Jánost. De eközben már a tátos csikó olyan nyerítést és dobrokolást vitt végbe, hogy szegfűhajú János észrevette magát, s szégyen a futás, de hasznos, leszaladt az udvarba, felpattant a táltosra. Utána mind a királynék, a király kisasszonyok, hercegek, királyúrfik kergették Jánost, de a táltos csikót egy sem tudta elérni, pedig táltoson ült valamennyi. Nagy bosszankodva visszafordultak ezüst ország határáról, csak a részhajú király kisasszony nem. Ez addig kiabált János után, várj meg, János, várj meg, hogy egy kicsit megcsendesítette a táltost, s együtt mentek haza. Hanem a rész királyné nem aludott. Lent sétált az udvaron, úgy várta őket. No, te szépséges virág, hol voltál, förmett a leányára égtelenül. Tudja jól, édesanyám, hírével jártam. Igen, igen, híremmel jártál, de azt nem mondtam, hogy szegfűhajú János is veled menjen. Azzal Jánoshoz fordult. No, szegfűhajú János, most a kezem közé kerültél. Holnap reggel felakasztatlak. Ugye megmondtam, hogy ne vess szemet a leányomra, mert nem vagy te hozzáillő. János nem szólt semmit, csak hallgatott. Be sem köthette a csikót. A királyné megfogadta a katonáival, s tömlőcbe záratta. A tömlőc ajtajára 7 lakatot tétetett, hogy se ő ki ne jöhessen, se a leánya be ne mehessen hozzá. De tétethetett volna 77 lakatot János, a szép asszonytól erre is tanult mesterkedést. Mind a 7 lakat kinyílt, s a király kisasszony bement a tömlőcbe, leült János mellé, és úgy sírdogát kesergett. János, János, világszép szegfűhajú János, ha te engemet szeretnél, s elvinnél a te hazádba. De János nem szólt semmit, csak hallgatott, s mind a gyémánt király kisasszonyra gondolt, akit ő látott már álmában. Egyszerre csak kopogtatnak a tömlőc ajtaján. A királyné kopogtatott, s beszólt. Alusszol-e, álmodol-e, szegfűhajú János? János nem felelt, de felelt a király kisasszony helyette. Nem aluszom, nem álmodom, bús sorsomról gondolkozom. Hely, kinyitja az ajtót a királyné szörnyű haraggal, sikolt-rikolt a katonáknak. Hey, katonák, gyertek, gyertek, vigyázzatok, s reggel korán fölakasszátok ezt a jöttment szegfűhajú Jánost. Jöttek a katonák, s vigyáztak szegfűhajú Jánosra, de hiába. Az csak mosolygott magában. Hajnalban pedig odament a tömlöc ablakához a táltos csikó, s benyihogott szegfűhajú Jánosnak. Élsz-e, halsz-e, édes gazdám? Élek, kicsi lovam, élek. Noha élsz, ülj a hátamra, beugratunk a részkirályné udvarába, s szólj be az ablakán. Azzal a táltos csikó egy rúgással szétrúgta a tömlöc ajtaját. Fölpattant rá János, s úgy tettek, ahogy a táltos mondta. A részkirályné éppen vacsora mellett ült, mikor János bekiáltott az ablakon. Hely, felugrott mindjárt, lekapta a falról a hegyes kardját, aztán szaladt az istálóba, felült a táltosra, s hip-hop vágtatott szegfűhajú János után. Vágtatott János is szélnél sebesebben, de a részhegyen megállapodott, s most már megszólalt ő is. Mit akarsz, részkirályné? Megöllek, szegfűhajú János, akinek az én leányom halálos betege. Mindjárt kardot rántott, nem különben szegfűhajú János is, s összecsaptak, hogy ég, föld megrezdült a szörnyű csattogásba. Egész éjjel, s egész nap folyton folyvás csattogott a kard, de egyik sem tudta legyőzni a másikat. Akkor azt mondta a királyné, no szegfűhajú János, ám bátor asszony vagyok, még nem akadt férfi, akit le ne győzzek. Legyen tied országom, leányom. Mondotta János, nem kell nekem sem országod, sem leányod, nincs nekem itt maradásom, addig meg sem nyugszom, míg gyémánt országba nem érek.
nem is volt többet maradása, addig meg sem állott, míg ezüst országba nem ért. Hiszen ment volna ő egyenes gyémántországba, de nem kerülhette ki ezüst országot, az ám, még aranyországot sem. Mondjam, ne mondjam, sok beszédnek sok az alja, ezüst országban is, aranyországban is csak úgy volt, ahogy Rézországban. Hely, pedig de könyörgött az ezüst hajú király kisasszony. Csak ment János tovább. Hely, pedig de könyörgött az aranyhajú király kisasszony. Maradj itt, világszép, szegfűhajú János! Nem maradhatok, aranyhajú király kisasszony, mondta nagybúsan szegfűhajú János. Nincs nyugvásom, míg gyémántországot is nem látom valósággal. Tovább ment mendegét szegfűhajú János, s amint ment mendegét, sóhajtozott. Hé, Istenem, ha most itt volna az én lelkem keresztanyám! Bizony, ha kívánta, csak előtte termett a szép asszony. Itt vagyok, keresztfiam, rám szorultál, ugye? Ó, lelkem keresztanyám, bizony nem tudom, mit évő legyek, merre forduljak. Három országot bejártam, három király kisasszonyt bánatban hagytam, majd megszakad a szívem. A szép asszony nem szólt semmit, csak mosolygott, s intett Jánosnak, hogy menjen utána. Mentek, mentek, mendegéltek, s egyszerre olyan földre értek, ahol gyémánt volt a fű, a virág, a fa, s minden. Ihol, mondta a szép asszony, gyémántország, emlékszel-e rá? Emlékszem, mondta János, ilyennek láttam álmomban is. Gyere hát velem a gyémánt várba, ott lakik a gyémánt királyné leánya. Tudd meg, hogy a gyémánt királyné az én testvérem, s mióta te világra születtél, reád vár, szegfűhajú János, hogy neked adja a leányát. Aközben a várhoz értek, s hát, jő elejbük a királyné és a leánya, aki szebb volt a ragyogó csillagnál. Éppen olyan szép, amilyennek álmában látta. Hely, volt öröm, amikor a királyné meglátta a húgát. Bezzeg a király kisasszony sem szomorodott el, amikor meglátta szegfűhajú Jánost. Mondták mind a ketten lelkes szóval, te az enyém, én a tied. A gyémánt királyné Jánosnak adta egész országát, csak királyságát, s még aznap megtartották a lakodalmat, s két álló hétig el sem végezték. Eközben János anyját is gyémánt országba hozták, palotástól mindenestül. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
1: Jodin FM.
2: Klasszne Radio.
1: V

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.